0: Come on. Yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new.

0: West Coast for life.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Mesélhetnék arról, hogy mi van velem, hogy folyton fáradt.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csatlakozhat Magyarország az Európai Ügyészséghez, a felelős szórakozásra figyelmeztetnek. Napos felhős időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Zöld utat kapott Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez. Az Európai Bizottság jóváhagyta a kérelmet, a döntés 20 nappal a hivatalos kihirdetés után lép hatályba. Ezután a magyar kormány 3 jelöltet állíthat, akik közül az uniós tagállamok választják ki Magyarország képviselőjét. A magyar hatóságoknak addig meg kell teremteniük a szervezet hazai működésének feltételeit. A csatlakozási kérelmet május végén nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádióknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energia. Az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Új magyar fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hunren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől, így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Fokozott óvatosság szükséges az utakon, az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, között az Országos Balesetmegelőzési Bizottság. Főleg a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon találkozhatunk a lassú járművekkel. Ezek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, a gépek méretéből fakadóan nagy oldaltávolságot tartva hívják fel a figyelmet. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhatnak ki záporok, jellemzően észak-keleten vagy a délnyugati tájakon. Az észak-nyugati szél továbbra is élénk lesz, a friss hajnalt követően 27-33 fok várható ma. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, helyenként alakulhat ki kisebb zápor, 26-31 fok várható. Hétfőn sem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időben 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Árnyékot adó fákat ültetne az Aska Alapítvány. Nyári diákmunkát hirdetett a polgármesteri hivatal. Ma van a népesedési világnap. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A telepítéshez vár segítséget az Aska Alapítvány. Az állatotthon az őszre tervezett faültetéshez kertészek és magánszemélyek felajánlásait is szívesen fogadja. Olyan fákat keresnek, amelyek idővel nagy lombkoronát nevelnek és természetes árnyékot biztosítanak a négylábúak számára. Az alapítvány közösségi oldalán azt írja, minden elültetett fa hozzájárul ahhoz, hogy a menhely hűvösebb, élhetőbb környezetet nyújtson az ott élő állatoknak, ezért várják a segíteni szándékozók jelentkezését. Idén nyáron is közvetlen éjszakai járattal lehet eljutni Székesfehérvárról a horvát tengerpartra. Az Adria Intercity október 2-ig közlekedik Budapest és Split között, heti 2-4 alkalommal, és ezúttal is megáll Székesfehérváron. A szerelvény este érkezik a városba, az utasok pedig másnap reggel már Splitben szállhatnak le, közölte a vasúttársaság. Az utazók fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Az Adria Intercity az elmúlt években a nyári szezon egyik legnépszerűbb nemzetközi vasúti járatává vált. Nyári munkalehetőséget kínál a polgármesteri hivatal a székesfehérvári fiataloknak. A diákmunka augusztusban napi 6 órás munkaidőben zajlik. A feladatok között bútorok, irodaszerek és egyéb eszközök mozgatása, valamint az irattár rendezése is szerepel. A lehetőségre a 16 és 25 év közötti székesfehérvári lakó vagy tartózkodási helyen rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, kizárólag elektronikus úton. Az augusztusi turnusra július 15-ig várják a jelentkezéseket. A részletes feltételek és a szükséges dokumentumok Székesfehérvár város honlapján találhatók, közölte az önkormányzat. Fehérvár megye nem tartozik az ország leginkább elhízott térségei közé. Erről beszéltek az Endokapszula Centrum életmód orvoslás előadás sorozatának első rendezvényén, amelyet a Székesfehérvári Gazdaságházában tartottak. Az ingyenes előadás középpontjában a túlsúly, mint krónikus betegség, annak okai, valamint a korszerű kezelési lehetőségek álltak. Modercsi László gasztroenterológus, belgyógyás specialista, címzetes egyetemi docens, az anyagcsere és az egészség kapcsolatáról, valamint annak szerepéről beszélt a civilizációs betegségek és az öregedés folyamatában, írja a város oldala. Az előadás sorozata tervek szerint a következő hónapokban is folytatódik. A szakemberek 4 hetente várják az érdeklődőket a gazdaságházába. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi

0: és gyógyszerészeti központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta a rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
1: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
0: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. A melegben különösen fontos a tudatos vízhasználat. A Fehérvíz ZRT közösségi oldalán azt kéri, hogy a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a medencék feltöltését, a kertlocsolást vagy az autómosást lehetőség szerint ne a reggeli és esti csúcsidőszakban végezzék. A medencék lassabb feltöltése segít elkerülni a hálózat hirtelen terhelését, valamint a vezetékes víz átmeneti elszíneződését. A szolgáltató szerint a felelős vízhasználattal mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a legmelegebb napokon is zavartalan maradjon az ivóvízellátás. Nyári nyitvatartás szerint működik a Vörös Marti Mihály könyvtár. A központi könyvtár és a tagkönyvtárak a vakáció idején eltérő időszakokban tartanak szünetet, így az olvasók folyamatosan igénybe vehetik a szolgáltatásokat valamelyik intézményegységben, közölte a város portálja. A központi bibliotéka a nyár egy részében zárva lesz, ez alatt azonban az olvasóterem hétköznapokon továbbra is várja a látogatókat. A fiók könyvtárak egymást váltva tartanak nyári szünetet. Az intézmény arra kéri az olvasókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális nyitvatartásról. Az első őszi szombati nyitvatartási nap szeptember elején lesz. Folytatódik az onkológiai betegek támogató klubja Székesfehérváron. A Vármegyei Kórház onkológiai osztálya által életre hívott közösség július 22-én tartja következő összejövetelét, írja az intézmény közösségi oldala. Ezúttal arról lesz szó, hogyan alakul ki egy daganatos betegség. Az érdeklődők sorstársaikkal is megoszthatják tapasztalataikat, valamint pszichológus vezetésével közös foglalkozáson vehetnek részt. Az eseményen szakorvosi előadás is lesz, amely után kérdezni és beszélgetni is lehet. Elindult a jelentkezés a fehérvári lecsófőző vigasságra. Már lehet nevezni az idei eseményre, amely szeptember 12-én lesz. A város legnagyobb gasztronómiai programjára cégek, magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek augusztus 26-áig regisztrálhatnak, tájékoztat az FMC. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát is. Ma van a népesedési világnap. Az ENSZ 1989-ben azért hívta életre a világnapot, hogy felhívja a figyelmet a túlnépesedés veszélyeire. A legújabb jelentések szerint 2080-ra a világ lélekszáma eléri a csúcsát, azt követően csökkenés várható. Hazánkban már 1981 óta fogy a népesség, mondta a rádiónknak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője.
2: A idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja, az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoportnak egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most Magyarországon már 29,5 ez az életkor.
0: Még vannak szabad férőhelyek a székesfehérvári bölcsödékben és óvodákban. A tavaszi beiratkozást követően a bölcsödékben 252 kisgyermeket vettek fel, így össze már 389-ről gondoskodnak az önkormányzati intézményekben, tájékoztat a város oldala. Az óvodákban várhatóan 672 új óvodás érkezik, szeptembertől pedig 2633-an járnak majd ezekbe az intézményekbe. A bölcsödékben jelenleg még mintegy 30, az óvodákban pedig körülbelül 150 szabad férőhely várja a családokat. Folyamatosan gondoskodnak a közterületi növények vízpótlásáról Székesfehérváron. A tartós szárazság miatt a városgondnokság kiemelt figyelmet fordít a zöld felületek öntözésére. A frissen ültetett fákhoz hetente kétszer jutnak el a parkfenntartók, ilyenkor 50-70 literrel töltik fel az öntözőzsákokat, vagy a fák körül kialakított tányérokat, adta hírül a város oldala. Az egynyári virágágyásokat és a kiemelt parkokat csepegtető rendszer látja el, a dézsás növényeket pedig kézzel locsolják. tartják. Az öntöző autók tartályait több helyen furtkutakból töltik fel, így nem ivóvizet használnak. A városgondnokság arra kéri a lakosságot, hogy aki teheti, a lakók környezetében is segítsen a növények locsolásában. Éjszakai vasúti karbantartás várható Székesfehérváron. Júliusban több alkalommal is dolgoznak a Székesfehérvár-Komárom vasútvonalon. A szakemberek a városban július 13-a és 15-e között végeznek pályakarbantartást. Július 13-án pedig a Jégcsarnoknál található Raktár utcai vasúti átjárót lezárják. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a karbantartás zajjal járhat, ezért a környéken élők türelmét és megértését kérik. A következő napokban térségünkben is igazi nyári idő várható. Több órára kisüt a nap, a délutáni hőmérséklet többnyire 30 fok körül, helyenként kevéssel a fölött alakul. A légmozgás gyenge marad, így kedvező lesz az idő a szabadtéri programokhoz és a strandoláshoz. Délutánonként elszórtan egy-egy zápor kialakulhat, de ennek kicsi az esélye. Éjszakánként továbbra is kellemesen felfrissül a levegő.
3: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, július 11-e van szombat. Megkezdjük a legjobb zenékkel a reggelt. Itt lesz Kylie Minogue az On a Night Like This-szel, a kezdés pedig Tom Novi és Lima közösségé. Ez a Take It, rádiózzunk együtt egészen délig, és természetesen nem leszünk téma nélkül a mai reggel se.
3: Best FM.

Tesztefem a legjobb zenék. Ez volt Shania Twain és a Men Feel Like a Woman. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hát nagyon nehéz bármit is mondanom, mert eléggé fáradtaska vagyok, úgyhogy ki kell slattyognom még a kávégép mellé, aztán ígérem, hogy hozok minden érdekességet a mai napról, illetve a témákat is, addig szóljanak inkább a legjobb zenék. Itt lesz velem a Boomfaku MC's és a Freestyler, most viszont a folytatás, az Kylie Minogue, ez az On a Night Like This, itt a Besten. Ébredjünk együtt!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Boomfunk MC's és a Freestyler. Na, ennek a dalnak köszönhetően remélem mindenki megébredt. Július 11-e van egyébként szombat, a névnaposok a Lilik és a Nórák, a születésnaposok között pedig Csúlya Imrét köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan jövök majd a mai nap, mai reggel témáival, viszont most tartok egy rövid szünetet, utána pedig folytatom az ébredés és a napindítást a legjobb zenékkel. A hírek után itt lesz velem a Black Eyed Peas, a Mascádával érkezik majd a csapat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Nyári diákmunkát hirdetett a polgármesteri hivatal. Fejér nem tartozik a legelhízottabb térségek közé. Esti sebes vonat áll meg a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nyári munkalehetőséget kínál a polgármesteri hivatal a székesfehérvári fiataloknak. A diákmunka augusztusban napi 6 órás munkaidőben zajlik. A feladatok között bútorok, irodaszerek és egyéb eszközök mozgatása, valamint az irattár rendezése is szerepel. A lehetőségre a 16 és 25 év közötti székesfehérvári lakó vagy tartózkodási helyen rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, kizárólag elektronikus úton. Az augusztusi turnusra július 15-ig várják a jelentkezéseket. A részletes feltételek és a szükséges dokumentumok Székesfehérvár város honlapján találhatók, közölte az önkormányzat. Fehérvár megye nem tartozik az ország leginkább elhízott térségei közé. Erről beszéltek az Endokapszula Centrum életmód orvoslás előadás sorozatának első rendezvényén, amelyet a Székesfehérvári Gazdaságházában tartottak. Az ingyenes előadás középpontjában a túlsúly, mint krónikus betegség, annak okai, valamint a korszerű kezelési lehetőségek álltak. Modercsi László gasztroenterológus, belgyógyás specialista, címzetes egyetemi docens az anyagcsere és az egészség kapcsolatáról, mint annak szerepéről beszélt a civilizációs betegségek és az öregedés folyamatában, írja a város oldala. Az előadás sorozata tervek szerint a következő hónapokban is folytatódik. A szakemberek 4 hetente várják az érdeklődőket a gazdaságházába. Elindult a jelentkezés a fehérvári lecsófőző vigasságra. Már lehet nevezni az idei eseményre, amely szeptember 12-én lesz. A város legnagyobb gasztronómiai programjára cégek, magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek augusztus 26-áig regisztrálhatnak, tájékoztat az FMC. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát is. Az esemény részletei a fehérvári program honlapján érhetők el. Több velencei tavi állomáson is megáll egy esti sebes vonat. Hétvégén és ünnepnapokon, augusztus 30-áig a Balatonfüredről Budapest délibe közlekedő járat a Gárdony-Gárdonyban, Velencefürdőn és Velencén is megáll, tájékoztat a vasúttársaság. A menetrendi változás célja, hogy könnyebb legyen a késő esti eljutás Budapest felé. A következő napokban térségünkben is igazi nyári idő várható. Több órára kisüt a nap, a délutáni hőmérséklet többnyire 30 fok körül, helyenként kevéssel a fölött alakul. A légmozgás gyenge marad, így kedvező lesz az idő a szabadtéri programokhoz és a strandoláshoz. Délutánonként elszórtan egy-egy zápor kialakulhat, de ennek kicsi az esélye. Éjszakánként továbbra is kellemesen felfrissül a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt George Michael és a Freedom. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. Hát már mondom is, 7 óra után érkezik egy okos nyakörv. A mesterséges intelligenciával dolgozik együtt, és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek majd erről a részletek. 8 óra után itt lesz velem Beyoncé és Taylor Swift, akik bekerültek a kongresszusi könyvtárba Amerikába, de hogy ez mit jelent, azt is el fogom majd árulni. És végül 9 óra után a sportrovatban egy kis színes dolog a FIFA-ronak a VB-jéről, ugyanis most egy nagyon érdekes statisztikát hoztak el, aminek egyébként köze nincsen a focihoz, úgyhogy még azoknak is fog tetszeni, akik nem szeretik a futballt. Tőlem viszont most még az óra végéig jönnek a legjobb zenék, mert hogy még van még hátra ebből az órából. Nina Sky-jól és a Move Your Body-val megyünk tovább most a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig érkezek a nap első témájával, a reggel első témájával, ami nem más lesz, mint egy okosnyakörv, ami a mesterséges intelligenciával közösen védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Akon már biztos, hogy itt lesz, a Dangerous-szal érkezik majd.
0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
2: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
3: A gyorsforgalmi utak leálló sávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leálló sávot. A Kressz egyértelműen kimondja, hogy a leálló sávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejér vármegyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságban.

0: 1930. januárjában szerezte meg a kastélyt és a hozzátartozó birtokot. Ezután bővítették az épületet, amelynek építőmestere a székesfehérvári Ritter János volt. Ciráki György halála után birtokai és a kastély a testvéreire szálltak. Ez a magyar klasszicista építészet egyik legszebb alkotása. A 19. század elején nyerte el mai alakját. Ekkor készült el az angol tájképi park is, amelyben egy mesterséges tó is található egy kis vízeséssel. Ciráki Antal Mózestől fia János örökölte meg a területet, aki udvari szárnyakat és sarokpavilonokat álmodott meg a kastélyhoz, amelynek építésze Ybl Miklós volt.
1: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Ma van a népesedési világnap. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Velencére látogatott a Virágos Magyarország zsűrije. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma van a népesedési világnap. Az ENSZ 1989-ben azért hívta életre a világnapot, hogy felhívja a figyelmet a túlnépesedés veszélyeire. A legújabb jelentések szerint 2080-ra a világ lélekszáma eléri a csúcsát, azt követően csökkenés várható. Hazánkban már 1981 óta fogy a népesség, mondta a rádióknak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője.
3: A idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja. Az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoportnak egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most Magyarországon már 29,5 ez az életkor.
2: Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, miközben a balesetek, valamint a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. Ezért júliusban is több helyszínen várják az önkéntes véradókat Székesfehérváron. A területi vérellátóközpont mellett július 17-én a Fehérpalota üzletközpontban, július 20-án pedig a Köfénművelődési házban is lesz véradás. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában is elérhetők, amely azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért és mikor adhatunk újra. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ismét részt vesz Velence a Virágos Magyarország versenyen. A szakmai zsűri a napokban a városba látogatott, ahol megismerte a zöld felületek fenntartásával kapcsolatos munkát, valamint a tervezett fejlesztéseket. Közölte Velence város közösségi oldalán. A helyszíni bejáráson többek között a Babák rózsakertjét, a Hősök parkját, valamint az idén elkészült halászparkot is megtekintették. A verseny eredményét ősszel hirdetik ki. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A következő napokban térségünkben is igazi nyári idő várható. Több órára kisüt a nap, a délutáni hőmérséklet többnyire 30 fok körül, helyenként kevéssel a fölött alakul. A légmozgás gyenge marad, így kedvező lesz az idő a szabadtéri programokhoz és a strandoláshoz. Délutánonként elszórtan egy-egy zápor kialakulhat, de ennek kicsi az esélye. Éjszakánként továbbra is kellemesen felfrissül a levegő.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És mellette beszélgetünk arról, hogy egy okosnyakörv a mesterséges intelligencia segítségével őrzi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínában. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, július 11-e van szombat, elmúlt 7 óra, és ebben az órában a hangulat felelősök között ott van Akon, a kezdés pedig Michael Jackson.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a technológia és a természetvédelem találkozásának egyik legyűgöző példáját mutatja be délnyugat Kínában, Yuan tartományban, egy olyan dolog, ahol immár a mesterséges intelligencia és a műholdas helymeghatározás segítségével vigyáznak a veszélyeztetett ázsiai elefántokra. A legújabb módszerekkel valós időben megszakítás nélkül lehet követni a hatalmas emlősök mozgását. Az állatok egy műholdas navigációs rendszerre csatlakoznak okos eszközzel, és amelyek folyamatosan adatokat küldenek az elefántok pontos helyzetéről és aktivitásáról. A beérkező hatalmas mennyiségű adatokat a mesterséges intelligencia dolgozza fel, a rendszer azonosítja a napi és szezonális mozgási mintázatokat, és előrejelzi, ha a csorda emberi települések vagy közlekedési hálózatok felé veszi az irányt. Yuan tartományban jelenleg 9 elefántcsorda, vagyis több mint 300 egyedél, mint egy 40 település közvetlen közelében. Reméljük más fajoknál is felhasználják mindezt, mert ez bizony hatalmas nagy segítség lehet a kihalás szélén álló fajoknál. Folytatom az ébredést és a napindítást most a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Love Message egy szerelmes üzenettel, a Love Message-el, a folytatás pedig Iconic-é, ez a Dangerous most is a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek. Július 11-e van szombat, a névnaposok a Lilik és a Nórák, a születésnaposok között pedig Csúlya Imrét köszönhetem. A legjobb zenékkel pedig természetesen ébresztek mindenkit, csak egy rövid szünet következik, és már is itt lesz velem a hírek után a CNC Music Factory hatalmas nagy slágere, a Gonna Make You Sweat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Árnyékot adó fákat ültetne az Aska Alapítvány. Ne fesztiválozzunk egyedül, ezt tanácsolják a szakemberek. Megnyílt a nevezés a fehérvári lecsófőző igazságra. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Fa telepítéshez vár segítséget az Aska Alapítvány. Az állatotthon az őszre tervezett faültetéshez kertészek és magánszemélyek felajánlásait is szívesen fogadja. Olyan fákat keresnek, amelyek idővel nagy lombkoronát nevelnek és természetes árnyékot biztosítanak a négylábúak számára. Az alapítvány közösségi oldalán azt írja, minden elültetett fa hozzájárul ahhoz, hogy a menhely hűvösebb, élhetőbb környezetet nyújtson az ott élő állatoknak, ezért várják a segíteni szándékozók jelentkezését. Itt a fesztivál szezon a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta a rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban. Az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk. Együttesen nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. Elindult a jelentkezés a fehérvári lecsófőző igazságra. Már lehet nevezni az idei eseményre, amely szeptember 12-én lesz. A város legnagyobb gasztronómiai programjára cégek, magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek augusztus 26-áig regisztrálhatnak, tájékoztat az FMC. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát is. Még vannak szabad férőhelyek a székesfehérvári bölcsödékben és óvodákban. A tavaszi beiratkozást követően a bölcsödékben 252 kisgyermeket vettek fel, így össze már 389-ről gondoskodnak az önkormányzati intézményekben, tájékoztat a város oldala. Az óvodákban várhatóan 672 új óvodás érkezik, szeptembertől pedig 2633-an járnak majd ezekbe az intézményekbe. A bölcsödékben jelenleg még mintegy 30, az óvodákban pedig körülbelül 150 szabad férőhely várja a családokat. A következő napokban térségünkben is igazi nyári idő várható. Több órára kisüt a nap, a délutáni hőmérséklet többnyire 30 fok körül, helyenként kevéssel a fölött alakul. A légmozgás gyenge marad, így kedvező lesz az idő a szabadtéri programokhoz és a strandoláshoz. Délutánonként elszórtan egy-egy zápor kialakulhat, de ennek kicsi az esélye. Éjszakánként továbbra is kellemesen felfrissül a levegő.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Usher és Pitbull közöse, a DJ Got Us Fall in Love. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan 8 óra után érkezik majd Beyoncé és Taylor Swift, aki bekerült a kongresszusi könyvtárba Amerikába, de hogy ez mit jelent, el fogom árulni, és végül 9 óra után a sportrovatban egy kis színességet hozok, méghozzá a FIFA-n statisztikáját a VB-ről, és nem focival lesz kapcsolatos, hanem érdekes és vicces lesz, úgyhogy annaknak is érdekes lehet, akik egyébként a futballt nem annyira kedvelik, és természetesen a legjobb zenékkel érkezek az ébredés és a napindítás mellé, mert hogy még van hátra időnk ebbe az órából. Carl Wolf Afrikája biztos, hogy itt lesz, na meg a Stars on 45, az If You Could, Read My Mind-dal érkezik most a Bestre.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig 8 óra után érkezik Beyoncé és Taylor Swiftnek a közös ügye, ugyanis bekerültek a kongresszusi könyvtárba Amerikába, de hogy ez mit jelent, ezek fognak jönni, meg persze a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Simply Red egyenesen Britanniából az Ain't That a Lot of Love-val.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban. Teljes körügyintézés, végleges kivonás. A Mohus szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
3: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega, paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
4: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt. Ezért élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Székesfehérváron, az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 év

0: és 30 kisebb-nagyobb helysége.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
0: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem, de városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
1: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Nyári diákmunkát hirdetett a polgármesteri hivatal. Fejér nem tartozik a legelhízottabb térségek közé. Esti sebes vonat áll meg a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nyári munka lehetőséget kínál a polgármesteri hivatal a székesfehérvári fiataloknak. A diákmunka augusztusban, napi 6 órás munkaidőben zajlik. A feladatok között bútorok, irodaszerek és egyéb eszközök mozgatása, valamint az irattár rendezése is szerepel. A lehetőségre a 16 és 25 év közötti székesfehérvári lakó vagy tartózkodási helyen rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, kizárólag elektronikus úton. Az augusztusi turnusra július 15-ig várják a jelentkezéseket. A részletes feltételek és a szükséges dokumentumok Székesfehérvár város honlapján találhatók, közölte az önkormányzat. Fehérvár megye nem tartozik az ország leginkább elhízott térségei közé. Erről beszéltek az Endokapszula Centrum életmód orvoslás előadás sorozatának első rendezvényén, amelyet a Székesfehérvári Gazdaságházában tartottak. Az ingyenes előadás középpontjában a túlsúly, mint krónikus betegség, annak okai, valamint a korszerű kezelési lehetőségek álltak. Modercsi László gasztroenterológus, belgyógyás specialista, címzetes egyetemi docens, az anyagcsere és az egészség kapcsolatáról, valamint annak szerepéről beszélt a civilizációs betegségek és az öregedés folyamatában, írja a város oldala. Az előadás sorozata tervek szerint a következő hónapokban is folytatódik. A szakemberek 4 hetente várják az érdeklődőket a gazdaságházába. Elindult a jelentkezés a fehérvári lecsófőző vigasságra. Már lehet nevezni az idei eseményre, amely szeptember 12-én lesz. A város legnagyobb gasztronómiai programjára cégek, magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek augusztus 26-áig regisztrálhatnak, tájékoztat az FMC. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát is. Az esemény részletei a fehérvári program honlapján érhetők el. Több velencei tavi állomáson is megáll egy esti sebes vonat. Hétvégén és ünnepnapokon augusztus 30-áig a Balatonfüredről Budapest délibe közlekedő járat a Gárdony-Gárdonyban, Velencefürdőn és Velencén is megáll, tájékoztat a vasúttársaság. A menetrendi változás célja, hogy könnyebb legyen a késő esti eljutás Budapest felé. A következő napokban térségünkben is igazi nyári idő várható. Több órára kisüt a nap, a délutáni hőmérséklet többnyire 30 fok körül, helyenként kevéssel a fölött alakul. A légmozgás gyenge marad, így kedvező lesz az idő a szabadtéri programokhoz és a strandoláshoz. Délutánonként elszórtan egy-egy zápor kialakulhat, de ennek kicsi az esélye. Éjszakánként továbbra is kellemesen felfrissül a levegő.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra. Bizony ez egy szombat reggel, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Július 11-e van, és ebben az órában jön Beyoncé és Taylor Swift közös története. Bekerültek a kongresszusi könyvtárba, de hogy ez mit jelent, azt is elárulom meg. Persze, hozom a legjobb zenéket is, az ébredés és a rapidítás mellé indulunk a Soul Searcherrel.
1: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, hatalmas megtiszteltetés érte a modern popzene két legnagyobb királynőjét. Taylor Swift és Beyoncé felvételei idén először kerülnek be az Egyesült Államok Nemzeti Hangfelvétel regiszterébe, amelyet a szakma és a közvélemény gyakran csak úgy emeleget, amerikai audiokönyvtár. Az amerikai kongresszusi könyvtár 2026-os bővítésének keretében 25 olyan új tételt választottak ki, amely kulturális és történelmi, esztétikai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. És akkor nézzük, hogy mi is került be a két énekesnőtől. Taylor Swift-től egy komplett album, az 1989 című sikeralbuma, ami 2014-ben jelent meg, és egy válogatás a mostani legfrissebb darabjaiból. Na de Beyoncé-nál csak egy dal, a 2008-as világsláger, a Single Ladies. És két kategóriát még muszáj vagyok elmondani. A legendás klasszikusoknál helyet kapott Chaka Khan, méghozzá az I'll Fear For You című dalával, és az idei válogatás legrégebbi darabja egyébként egy 1944-es felvétel, a Spike Jones and the Hill City Psychers féle Cocktails for Two, így a gyűjtemény most már több mint 80 év zenei audio történeti fejlődését öleli fel. Gratulálok Beyoncé-nak és Taylor Swift-nek, na meg Chaka Khan-nak is, azért ez nem kis dolog. Most pedig jövök az ébredés és napindítás mellé a legjobb zenékkel. A britek fogják magukat képviseltetni, ugyanis itt lesz a Simply Red, az Ain't That Lot of Love-val, és Mika a közvetlen folytatásért felel, méghozzá Big Girl-el itt a Besten. Big Girl!

0: Rest FM a legjobb zenék, a Well Hello és Tídeni közösével ébredhettünk, ez volt a Disco Club. Szép reggelt kívánok mindenkinek, július 11-e van szombat, a születésnapos Csúlya Imre, és a névnaposok pedig a Lilik és a Nórák, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig majd folytatom az ébredést és a napindítást, a hírek után ugyanis egy rövid szünet következik, de itt lesz velem Will Smith és a Getting Jiggy With It hamarosan. Getting Jiggy With It.
1: Getting Jiggy With It. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ma van a népesedési világnap. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Velencére látogatott a Virágos Magyarország zsűrije. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ma van a népesedési világnap. Az ENSZ 1989-ben azért hívta életre a világnapot, hogy felhívja a figyelmet a túlnépesedés veszélyeire. A legújabb jelentések szerint 2080-ra a világ lélekszáma eléri a csúcsát, azt követően csökkenés várható. Hazánkban már 1981 óta fogy a népesség, mondta a rádióknak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője.
2: Az idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja. Az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoportnak egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most Magyarországon már 29,5 ez az életkor.
1: Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, miközben a balesetek, valamint a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. Ezért júliusban is több helyszínen várják az önkéntes véradókat Székesfehérváron. A területi vérellátóközpont mellett július 17-én a Fehérpalota üzletközpontban, július 20-án pedig a Köfén művelődési házban is lesz véradás. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában is elérhetők, amely azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért és mikor adhatunk újra. Egyetlen véradással akár három beteg gyógyulását is segíthetjük. Ismét részt vesz Velence a Virágos Magyarország versenyen. A szakmai zsűri a napokban a városba látogatott, ahol megismerte a zöld felületek fenntartásával kapcsolatos munkát, valamint a tervezett fejlesztéseket. Közölte Velence város közösségi oldalán. A helyszíni bejáráson többek között a Babák rózsakertjét, a Hősök parkját, valamint az idén elkészült halászparkot is megtekintették. A verseny eredményét ősszel hirdetik ki. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A következő napokban térségünkben is igazi nyári idő várható. Több órára kisüt a nap, a délutáni hőmérséklet többnyire 30 fok körül, helyenként kevéssel a fölött alakul. A légmozgás gyenge marad, így kedvező lesz az idő a szabadtéri programokhoz és a strandoláshoz. Délutánonként elszórtan egy-egy zápor kialakulhat, de ennek kicsi az esélye. Éjszakánként továbbra is kellemesen felfrissül a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

baby. Best FM a legjobb zenék, a Destiny's Child ébrezgetett minket. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a következő órában pedig sportrovat. És a mai napon nem a fizikai sportról lesz szó, hanem a FIFA egyik érdekes statisztikáját hoztam el. Ez még azoknak is fog tetszeni, akik nem szeretik a focit. Ugyan a világbajnokság zajlik, és hát elvégeztek egy nagyon érdekes kis felmérést, úgyhogy jönnek majd a részletek. No, meg a legjobb zenéket is hozom, ebből az órából van még hátra, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem Sharam, méghozzá a Party All The Time-mal, na meg a Stakaboo, ugyanis velük folytatjuk. Ez a Hír

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a FIFA egyik érdekes statisztikáját hozom el a sportrovatban, bár nem a fociról lesz konkrétan szó, ez még azoknak is vicces és érdekes lesz, akik nem szeretik a focit, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a White Town slágere, a Your Woman.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban. Teljes körügyintézés, végleges kivonás. A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
2: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega, paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete-Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete-Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A székesfehérvári Sóstó a város védett területei közé tartozik. Földrajzilag három eltérő jellegű tájhatárán fekszik. Nyugati oldalán a Mocsaras Sárét, délen az Észak-Medvéföld homokos, löszös tájai, északról pedig a város, illetve távolabbról a Zámai medence határolja. A Sóstó területének legkorábbi említése 1473-ból István Fitol ered. A Sóstó a sárvíz mocsaraként alakult ki, nevét pedig a vízéről kapta, mert sós volt annak ellenére, hogy a sárvíz édes vizet duzzasztotta. Vizsgálatok alapján 1713-ban kiderült, hogy vize alkálisót tartalmaz. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fejér-megyei csoportjának tagjai 1986-ban elkezdték a Sóstó és Homokbánya botanikai és ornitológiai feltárását, aminek eredményeképpen 1990. novemberében országos védettséget kapott a terület. 6 évvel később pedig kialakították itt az első botanikai tanösvényt is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Árnyékot adó fákat ültetne az Aska Alapítvány. Ne fesztiválozzunk egyedül, ezt tanácsolják a szakemberek. Megnyílt a nevezés a fehérvári lecsófőző vigasságra. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Fa telepítéshez vár segítséget az Aska Alapítvány. Az állatotthon az őszre tervezett faültetéshez kertészek és magánszemélyek felajánlásait is szívesen fogadja. Olyan fákat keresnek, amelyek idővel nagy lombkoronát nevelnek és természetes árnyékot biztosítanak a négylábúak számára. Az alapítvány közösségi oldalán azt írja, minden elültetett fa hozzájárul ahhoz, hogy a menhely hűvösebb, élhetőbb környezetet nyújtson az ott élő állatoknak, ezért várják a segíteni szándékozók jelentkezését. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja

0: 50. Elindult a jelentkezés a fehérvári lecsófőző vigasságra. Már lehet nevezni az idei eseményre, amely szeptember 12-én lesz. A város legnagyobb gasztronómiai programjára cégek, magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek augusztus 26-áig regisztrálhatnak, tájékoztat az FMC. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát is. Még vannak szabad férőhelyek a székesfehérvári bölcsödékben és óvodákban. A tavaszi beiratkozást követően a bölcsödékben 252 kisgyermeket vettek fel, így össze már 389-ről gondoskodnak az önkormányzati intézményekben, tájékoztat a város oldala. Az óvodákban várhatóan 672 új óvodás érkezik, szeptembertől pedig 2633-an járnak majd ezekbe az intézményekbe. A bölcsödékben jelenleg még mintegy 30, az óvodákban pedig körülbelül 150 szabad férőhely várja a családokat. A következő napokban térségünkben is igazi nyári idő várható. Több órára kisüt a nap, a délutáni hőmérséklet többnyire 30 fok körül, helyenként kevéssel a fölött alakul. A légmozgás gyenge marad, így kedvező lesz az idő a szabadtéri programokhoz és a strandoláshoz. Délutánonként elszórtan egy-egy zápor kialakulhat, de ennek kicsi az esélye. Éjszakánként továbbra is kellemesen felfrissül a levegő.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A mai sportrovat egy kicsit rendhagyó lesz, ugyanis egy érdekes statisztikát hoztam el, amit a FIFA készített, és nem a futballal kapcsolatos, hanem így a világbajnokságon történt dolgokkal. Élvezni fogja mindenki, az is, aki nem szereti a focit. És természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, a Deep Swing csapatával kezdünk. Ez az In The Music.

Best FM a legjobb zenék. Megszokhattuk, hogy a FIFA mindig gólrekordokról, nézettségi adatokról, jegyeladásokról számol be, hogyha tölteni akarja az időt, meg a híreket ilyen töltelék dolgokkal. De most egy nagyon érdekes és szórakoztató gasztronómiával kapcsolatos statisztikát közöltek, méghozzá azt, hogy a mérkőzésen eddig mintegy 300 ezer hotdog fogyott el. A FIFA számításai szerint, ha ezeket egymás mellé pakoljuk, akkor 45 kilométer hosszú láncot alkotnak. Ez a távolság éppen megegyezik a New Jersey stadion és a New Yorki nemzetközi repülőtér közötti útszakasszal. Bár a hotdogok mennyisége is tekintélyes, az italok fogyasztása messze túlszárnyalja az ételeket. A stadionok büféiben a szurkolók eddig elképesztő mennyiségű 2,8 millió pohár sört vásároltak, és további 1 millió palackozott vizet. Ez nem kis mennyiség, legalább annyi fogyott, mint amennyi legjobb zene szól a Best FM-en, ugyanis most is ezekkel megyünk tovább. Itt lesz velem hamarosan majd a White Town a Your Movennel, a folytatás viszont Sashayé, ez az I Feel Lonely itt a Best

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a White Town slágere a Your Woman, kísértetiesen hasonlít Darth Vader indulójára, és most pedig ezt tessék hallgatni. Magunk mögött hagyjuk a 90-es éveket, és jönnek a 2000-es évek, és egy lánycsapat, ez a Mystic, és nem más, mint a megaslágerük, a Scandalous szól most itt.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Dunn Podcast. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, aztán elmúlik 10 óra, eltépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, pörgetjük a Best hétvégét, azért, hogy jól teljen a szombat délelőtt is, a hangulat felelősök között ott lesz Flo Rida, a Good Feeling-el érkezik majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Nyári diákmunkát hirdetett a polgármesteri hivatal. Fejér nem tartozik a legelhívásra.

0: júliusi turnusra július 15-ig várják a jelentkezéseket. A részletes feltételek és a szükséges dokumentumok Székesfehérvár város honlapján találhatók, közölte az önkormányzat. Fehérvár megye nem tartozik az ország leginkább elhízott térségei közé. Erről beszéltek az Endokapszula Centrum életmód orvoslás előadás sorozatának első rendezvényén, amelyet a Székesfehérvári Gazdaságházában tartottak. Az ingyenes előadás középpontjában a túlsúly, mint krónikus betegség, annak okai, valamint a korszerű kezelési lehetőségek álltak. Modercsi László gasztroenterológus, belgyógyás specialista, címzetes egyetemi docens, az anyagcsere és az egészség kapcsolatáról, valamint annak szerepéről beszélt a civilizációs betegségek és az öregedés folyamatában, írja a város oldala. Az előadás sorozata tervek szerint a következő hónapokban is folytatódik. A szakemberek 4 hetente várják az érdeklődőket a gazdaságházába. Elindult a jelentkezés a fehérvári lecsófőző vigasságra. Már lehet nevezni az idei eseményre, amely szeptember 12-én lesz. A város legnagyobb gasztronómiai programjára cégek, magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek augusztus 26-áig regisztrálhatnak, tájékoztat az FMC. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát is. Az esemény részletei a fehérvári program honlapján érhetők el. Több velencei tavi állomáson is megáll egy esti sebes vonat. Hétvégén és ünnepnapokon, augusztus 30-áig a Balatonfüredről Budapest délibe közlekedő járat a Gárdony-Gárdonyban, Velencefürdőn és Velencén is megáll. Tájékoztat a vasúttársaság. A menetrendi változás célja, hogy könnyebb legyen a késő esti eljutás Budapest felé. A következő napokban térségünkben is igazi nyári idő várható. Több órára kisüt a nap, a délutáni hőmérséklet többnyire 30 fok körül, helyenként kevéssel a fölött alakul. A légmozgás gyenge marad, így kedvező lesz az idő a szabadtéri programokhoz és a strandoláshoz. Délutánonként elszórtan egy-egy zápor kialakulhat, de ennek kicsi az esélye. Éjszakánként továbbra is kellemesen felfrissül a levegő.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, együtt töltjük a szombat délelőttöt, július 11-e van, indul a Best hétvége, dübörögnek benne a legjobb zenék. Itt lesz például velem Bryan Adams és Mel C közöse a Where You Are Gone, a kezdés pedig Ida Corey és Pedelögrend van az oldalán. Ez a Let Me Think About It!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 11-e van. Szombat, a születésnaposok között Csúlya Imrét köszönthetem, a névnaposoknál pedig a Liliket és a Nórákat, Isten értesse az ünnepelteket. És a legjobb zenéket pedig hozom egészen délig, hogy jól teljen a szombat délelőtt dübörög a Best hétvége, például majd Robbie Williams-szel, bár egy szép dalt hozok tőle, a She's the One, a folytatás pedig Bryan Adams-é és Mel C-é, ugyanis a Where You Are Gone duettel megyünk tovább itt.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Christina Aguilera és a Jenny in the Battle. Hamarosan folytatjuk, csak egy rövid szünet következik, aztán Tom Novi lesz majd a hangulat felelős.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig az utolsó közös óránk érkezik, ami a mai napot illeti, ugyanis 11 óra lesz majd, és természetesen a legjobb zenéket is hozom, dübörök tovább a Best hétvége, például majd a Salt and Pepper és az MVU közösével a Wadament hozzák majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 2000 milliárd forintból fejleszthetik a közösségi közlekedést, ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon, alapvetően napos meleg időnk lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós fejlesztési forrásoknak. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Vasutas nap tisztavatóján azt mondta, a következő években csaknem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, a kormány hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodik, és azt várja, hogy a

0: Óvatosság! A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, a rendezvényeken az egyik legnagyobb veszélyt a túlzott alkoholfogyasztás jelenti, mondta rádiónknak Simics Rita, az intézmény egészségfejlesztési osztályának vezetője.
1: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
0: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy egyedül soha ne fesztiválozzunk, figyeljünk oda egymásra, és mindig legyen feltöltve a telefonunk. A világ első Jannik Sinner lesz a német Alexander Zverev ellenfele a wimbledoni teniszbajnokság férfi döntőjében. A címvédő olasz játékos ugyanis tegnap legyőzte a hétszeres bajnok szerb Novák Djokovicot. A másik finalista, Zverev, előzőleg a brit Arthur Ferri ellen játszott a döntőbe jutásért. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Napos időnk lesz ma gomoly felhőkkel, északkeleten, esetleg délnyugaton emellett elszórtan egy-egy zápor, zivatar is jöhet. A szél ismét nagy területen megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 28-33 fokig emelkedik napközben, de északkeleten alacsonyabbak lehetnek a maximumok. Holnap valamivel több felhő lesz az égen, de napsütésből is jut bőven, ismét északkeleten fordulhat elő leginkább zápor, zivatar. 26-31 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nem fogyott el a lendület az utolsó közös óránkban se. Jönnek a legjobb zenék, és a délelőtt úgy el fog pörögni, hogy észre se vesszük, ami még hátra van belőle. Jön, ami még nem volt. Például Jennifer Lopez is énekelni fog, az If You Had My Love-ot hozza majd el, a kezdés pedig a Trainé. Ez a Hey Soul Sister, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, rádiózunk együtt déli.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Szakács Gergő és a Van-e még? Hát van, hogy ne lenne? Hát nem is gondoltuk, hogy ebben az együttesben lesz még, ugyanis a Salt and Pepa 2026-ba hatalmas nagy turnéra indul az Egyesült Államok északi részén és Kanadába, olyan csapattal kiegészülve, mint a TLC, no meg az MVUG, akivel ezt a következő dalt is most elénekli. Ez a Salt and Pepa is, tehát az MVUG közöse, a What a Man most itt a Besten. Yeah, yeah.

0: Best FM a legjobb zenék, a két Jackson énekelt, Michael és Janet, ez volt a Scream, szép napot kívánok mindenkinek, július 11-e van szombat, a névnaposok a Lilik és a Nórák, a születésnaposok között pedig Csúlya Imrét köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket, a legjobb zenékkel pedig egészen délig érkezek, csak tartunk egy rövid szünetet, és már is jön majd Kylie Minogue, és ez lesz az In Your Eyes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, az Afro Medúza után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Bénémet Dia, övé az irányítás egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift, és hogyha szombat, akkor érkezik White Boy mellé a második órába Slim Fit, ami annyit jelent, hogy 2 óra R&B mixel készülnek a srácok, egyébként ez minden szombaton így van. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Kívánok mindenkinek kellemes szombat délután, jó étvágyat a szombati ebédhez, utoljára Back to Black-et indítom. Ez a szerelem bomba itt a Best.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Mintegy 500 altisztet esküt a hősök terén, nem biztonságos a vizsgált USB-töltők nagy része. Meleg van, süthet a nap, zápor ritkán jöhet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény módosítását, Sulyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz azt aláírni. Erre emlékeztetett közösségi oldalán a kormányfő. Ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá Magyar Péter. A módosítás szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Altiszteket avatott délelőtt a Magyar Honvédség a budapesti hősök terén. Minden eddiginél többen csak nem 500-an tettek ünnepélyes esküt. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, az altisztek jelentik a honvédség gerincét, ez az egyik, hanem a legfontosabb beosztás ott. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
1: Fizetőssé válnak az utak és autópályák jövőre Belgiumban. Májustól minden autósnak digitális matricát kell vennie, hogy ezeken közlekedhessen. A vinyetta ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat időtartamától függ majd. Tombol a hőség Olaszországban, Firenzében és Perugiában a legmagasabb vörös riasztás érvényes, több városban másodfokú a hőség.

0: 26-31 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét! Mindenkinek július 11-e van, délmúlt néhány perccel indul is a Best délután. Én Béné Meddia vagyok, ma egyébként a Nórákat és a Liliket köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Én pedig a legjobb zenékkel készültem, hozom is hamarosan Pápai Jóci slágerét, ez lesz a Fekete Tövés, itt lesz a Bialex is, hamarosan a Nehéz vagyokkal, most pedig a Dirty Dancing-el indítok.
2: Best FM.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Tegnap rossz napom volt,

FM a legjobb zenék. Ma az országban a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Az előrejelzések szerint napos idő valószínű holnap, többnyire kevés felhő fel csapadék nélkül. Az északi a szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután pedig már kicsit melegszik, 27 és 32 fok között alakulhat.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Turn up the music.

0: Veszte fel a legjobb zenék, és most röviden az utakról. Az M0-áson például az északi szektorán, az M5-ös felé vezető oldalon, az M2-es autóúti csomópont közelében burkolatjeleket festenek fel. A 73-as és a 72-es kilométer között a külső sávot, a 72-es és a 71-es kilométer között pedig a belső sávot zárják le. Aztán az M1-esen továbbra is tartanak a felújítási munkálatok, a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol még mindig irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki nagyon óvatosan vezessen, vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán a 26-os kilométernél a Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasvészektó pihenőhelyen keresztül lehet. Aztán Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Az M3-ason pedig Mogyoródnál a Mássáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Bőven lesznek még olyan slágerek, amelyeket nagyon szerettünk a 90-es, meg a 2000-es években. Ilyen lesz az Aquadala is. Jön a Barbie Girl, hamarosan már bekészítettem, az óra első dala pedig ez lesz, érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendben átálltunk az új uniós vámszabályra a NAV szerint. Tüzet tesztelne a Holdon a NASA. Holnap is északkeleten jöhet leginkább zápor. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fennakadás nélkül állt át hazánk az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Július óta az unión kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Az első 9 napban Magyarországra több mint 3 millió 200 ezer ilyen küldemény érkezett. Az adóhivatal több mint 11 milliárd forint átalányvámot szedett be. Ne maradjon el az utasbiztosítás, számos kellemetlenségtől megóvhat minket külföldi utazás esetén. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség. Különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A vitorlás verseny résztvevői július 30-án reggel startolnak majd Balatonfüredről. Tüzet gyújtana a Holdon a NASA. Az amerikai űrügynökség arra

0: Hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul, de az északkeleti megyékben ismét hűvösebb lehet ennél. Hétfőn a Dunántúlon ragyoghat legszebben a nap, de a gomoly felhők mellett másútt is sütni fog, megint inkább az északkeleti megyékben készülhetnek egy-egy záporra. 26-33 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, és vidám szombat délutánt, egy óra múlt néhány perccel megyünk tovább a Best délutánban. Én Béni Mendia vagyok, és már bekészítettem a Well Hello slágerét, jön a Pályaudvar. Na de itt lesz Munitól a Dávi is, Geszti Péter Wolf Katival érkezik, de előtte Spiller és Sofia Lisbeck Storindit. Tarts velem!
2: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, az Aqua és a Barbie Girl érkezik a folytatásban, egy 97-es szerzemény, ami azonnal hatalmas, kicsit őrült popsláger lett. Egy műanyag tökéletes világot figuráz ki, miközben nagyon fülbemászó, és hát ugye sok helyen vitát is kavart a szövege miatt, sőt, a Barbie márka tulajdonosa még perelte is a csapatot. Érdekesség, hogy pont ez a provokatív, játékos stílus tette örök 90-es évekbeli kulcslágerré, úgyhogy ezzel nosztalgiázunk, ez már az Aqua és a Barbie Girl itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek. Az M5-ösön például Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, ne felejtsük el, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Az M6-oson pedig Pécs felé, Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 2 óra, jönnek a hírek, aztán nincs megállás, robogunk tovább, például a New Lever Empire-rel. Ez áthajózhatnánk, és Kidrock is itt lesz velünk rögtön a hírek után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Munkaerőpiac minden jel arra utal, behorpadt a vendéglátás. Új ökölszabály jön az időjárásban, de nem hoz sok jót. Űrgyógyszerek lepik el a földet. Köszöntöm Önöket, Fülöp Attila vagyok. Élénkült a kereslet a munkaerőpiacon, országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett álláshelyek száma a második negyed évben, a tavalyi azonos időszakhoz képest. Ugyanakkor most kevesebben váltanának, mint korábban, ez derült ki az egyik állásközvetítő összesítéséből. Beszámolójukból arra lehet következtetni, hogy idén nem pörög a vendéglátás, és úgy általában az idegenforgalom 44%-kal visszaesett a munkaerőkereslet. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen strandoljunk, és ne távolodjunk el a parttól. Részletek Illés Zoltán vízimentőtől.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére. A szülő, mire bemegy a vízbe, és sajnos megvan az esélye annak, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Akár 3 fokkal is nőhet az évszázad közepére, végére itthon a középhőmérséklet, ezt jövendőlik a meteorológusok. Számos előrejelzési modell létezik, de abban mind egyetért, hogy száraz perzselő nyarakra kell készüljünk, ugyanakkor a telek valamivel csapadékosabbak lehetnek. A nagyobb városokban különösen megugrik a folytatásban a forró napok száma. Budapesten és Szegeden például az év egynegyedében kell majd küzdeni a hőguta ellen. Már csak nem tucatnyi gyógyszergyár készül arra, hogy az űrbe telepíti jó néhány készítménye gyártását. A kísérletek ugyanis igazolták, a minimális gravitáció körülményei között hatékonyabb és könnyebben adagolható szerek állíthatók elő. Így bizonyos betegségek esetében nincs szükség több napos kórházi infúziókúrára, kiváltja azt odahaza az injekció. A földről fellőtt automata mikrolaborokban, illetve az űrállomáson egyaránt elkészíthetőek ezek a gyógyszerek, amelyeket aztán visszajuttatnak majd a földre. A gomoly felhők mellett ma is sok napsütés várható országszerte. Borsodban és Szabolcsban emellett kisebb eséllyel helyenként a délnyugati határ közelében lehet egy-egy jelentéktelen zápor, talán még zivatar is. A szél viszont sokfelé megerősödik. 28 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, ezzel szemben északkeleten nem lesz több 26 foknál. Az előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre készülhetünk több felhővel és több helyi záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jön

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

Best FM a legjobb zenék, az Adamski Killer 1990-ben jelent meg, és az egyik legismertebb korai elektronikus house sláger lett. Igazi érdekessége, hogy vokált Seal énekli, akinek ezt hozta meg az áttörést. Egy kicsit sötétebb, kicsit feszültebb hangulatú dalról van szó, mint a tipikus tánczene akkoriban volt, ezért is tűnt ki. Nagy siker lett az Egyesült Királyságban, listavezető is volt, és hát a dal után Seal szóló karrierje nagyon gyorsan beindult, és világsztár lett. Következik tehát a Killer itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M3-oson például a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab-pusztai pihenőhelyet lezárták aszfaltozás miatt, és új terelést építettek ki Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Az M5-ösön pedig Röszke felé a 72-es és a 74-es kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán a szalagkorlátot építik, ezért a külső sáv zárása követel figyelmet. Jó utat mindenkinek arra felé is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. I've been trying to get a true fix color mind that out. Sometimes your nightmare turns into your dreams.

Best FM, a legjobb zenék, Jack Reddick, No Matter, aki is ért bennünket hamarosan itt a 3 óra, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek, aztán az óra első dala már bekészítve Mario Binance slágere lesz. I don't wanna know. Ez szól hamarosan, most pedig a Planet Funk dalát hallgatjuk. Chase the Sun, már a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezd a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
3: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj.
0: Reklámot hallottak.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
0: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Ma van a népesedési világnap. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Velencére látogatott a Virágos Magyarország zsűrije. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma van a népesedési világnap. Az ENSZ 1989-ben azért hívta életre a világnapot, hogy felhívja a figyelmet a túlnépesedés veszélyeire. A legújabb jelentések szerint 2080-ra a világ lélekszáma eléri a csúcsát, azt követően csökkenés várható. Hazánkban már 1981 óta fogy a népesség, mondta a rádióknak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője.
7: A hírei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot 2 tényező alakítja. Az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoportnak egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most Magyarországon már 29,5 ez az életkor.
6: Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, miközben a balesetek, valamint a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. Ezért júliusban is több helyszínen várják az önkéntes véradókat Székesfehérváron. A területi vérellátó központ mellett július 17-én a Fehérpalota üzletközpontban, július 20-án pedig a Köfén művelődési házban is lesz véradás. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában is elérhetők, amely azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért és mikor adhatunk újra. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ismét részt vesz Velence a Virágos Magyarország versenyen. A szakmai zsűri a napokban a városba látogatott, ahol megismerte a zöld felületek fenntartásával kapcsolatos munkát, valamint a tervezett fejlesztéseket. Közölte Velence város közösségi oldalán. A helyszíni bejáráson többek között a Babák rózsakertjét, a Hősök parkját, valamint az idén elkészült halászparkot is megtekintették. A verseny eredményét ősszel hirdetik ki. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A következő napokban térségünkben is igazi nyári idő várható. Több órára kisüt a nap, a délutáni hőmérséklet többnyire 30 fok körül, helyenként kevéssel a fölött alakul. A légmozgás gyenge marad, így kedvező lesz az idő a szabadtéri programokhoz és a strandoláshoz. Délutánonként elszórtan egy-egy zápor kialakulhat, de ennek kicsi az esélye. Éjszakánként továbbra is kellemesen felfrissül a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Hello Fejevár, hello Velence, nagyon vidám, kellemes szombat délután kívánok Önnek így július 11-én, amikor is Nóra, Lili és Nelli nevű hallgatóink a névnaposok, hát nekik pedig sok boldogságot kívánok. A mikrofonnál Nagy Deti, a folytatásban egészen 18 óráig tartson velem, mert hozom Önnek életünk legjobb zenéit.
8: 101.8 és 90.4 Best

101.9 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Július 11-e van, ami azt jelenti, hogy vészesen közeleg már az idei királyi napok programsorozat időpontja. Augusztus 14-e és 23-a között ismét középkori díszbe öltözik a belváros, amelyen rengeteg programmal, hagyományőrzőkkel, bemutatókkal, néptánccal és koncertekkel várják majd az érdeklődőket. A programot népszerűsítő királyi sétákra pedig mától már minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel várnak. Szombatonként ugyanis ismét együtt sétálhatunk az óriás bábokkal. A Vörösmarty Színháztól indul majd a királyi séta, és egészen a Városház térig tart. 17 órakor startolnak majd a Tabulatúra régi zene együttessel és a Szent László Vitézei Egyesülettel. Ma a hölgyek kerülnek a fókuszba, hiszen olyan erős királynék és hercegnők vonulnak fel, akik házasságaik révén világra szóló diplomáciai szövetségeket kötöttek, vagy pedig a háttérben irányították a politikát. Így Gizella királyné, Sarolt fejedelemasszony Piroska és Antiokhiai Anna óriás bábokkal vonulhatunk ma egyet. Sok szeretettel várják a programra az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéire vonulhat, hogyha a 101.8-ra és a 90.4-re hangol, mert hogy itt pörögnek a 90-es, 2000-es évek bestjei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 101.8 és 90.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: 98,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből sok szeretettel várják holnap délelőtt az állatvilág és a vadvilág szerelmeseit, ugyanis folytatódik a Sóstó Vadvédelmi Központ programsorozata, a Vadvasárnap. Ennek során a résztvevők megismerhetik az éppen gondozás alatt álló vadállatokat, és be is járhatják a létesítményt. Ez a múlt heti esemény pótlása, mert július 5-én sajnos elmaradt ez a program. Ennek keretében részt vehetünk szakállatorvosi bemutatón, állatgondozói előadáson, és megismerkedhetünk a központ lakóival is, egy-egy mentett egyed személyes kis történetével, és a különféle esetek backstage sztoriaival. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges, amit a Sóstó elérhetőségei meg is lehet tenni. Életünk legjobb zenéinek hallgatásához viszont nem kell bejelentkeznie, csupán a 101.8-ra és a 90,4-re kell hangolnia, ahol 0-24-ben megállás nélkül pörgetjük önnek a 90-es, 2000-es évek besztjeit, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ki tegnap, vagy ma esetleg Székesfehérvár belvárosában járt, ott a Zicsi-liget környékén, Irányi Dániel utca, Malom utca, Fő utca, ő már láthatta, hogy valaminek az előkészületei zajlanak. És bizony jó a megérzés, hiszen holnap és hétfőn, valamint 15-én és 16-án, illetve július 20-a és 24-e között filmforgatás lesz városunkban. Egy nemzetközi filmsorozat jeleneteit forgatják majd a belvárosban több alkalommal is ebben a hónapban. Emiatt pedig forgalomkorlátozásokra kell készülniük az autósoknak. A július végi napok kivételével éjszakára is megállási és várakozási tilalom lép életbe. Az Irányi Dánielben, a Malom utcában, a Zicsi-ligetnél, a fizetős parkolóban, valamint az Ügyvédsoron és a Marosi Arnold utcában is. Naponta reggel 8 és 18 óra között lesznek pár perces lezárások, mint egy 3 maximum 5 perces lezárások az útkereszteződésekben, illetve a Zicsi-ligeti körforgalomban, a Dózsa-György téri lámpás csomópontban, valamint az Ibn Miklós utca és a Mátyás Király körút csomópontban is. A Mészöly Géza utca forgalmát a Sár utcába terelik. A zárások után a forgalmat a rendes forgalmi rend szerint átengedik majd a szervezők, úgyhogy ezzel nem lesz gond. A menetrend szerinti buszok csak a rövid idejű helyszíni megállítás idejére lesznek korlátozva, úgyhogy nagyobb fennakadásokra nem kell számítani, de azért a menetidőnkbe mindenféleképpen kalkuláljuk bele. A közlekedők és a lakók megértését és türelmét kérik a filmkészítők. Én pedig arra kérem, hogyha ezen kívül van még közlekedési infója a térség útjairól, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az Aria slágere.

0: órát pedig Rihanna kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
4: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
5: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
1: Reklámot hallottak.
6: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
7: a 101.8 és 90.4 West FM-en.
8: Árnyékot adó fákat ültetne az Aska Alapítvány. Ne fesztiválozzunk egyedül, ezt tanácsolják a szakemberek. Megnyílt a nevezés a fehérvári lecsófőző vigasságra. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Fa telepítéshez vár segítséget az Aska Alapítvány. Az állatotthon az őszre tervezett faültetéshez kertészek és magánszemélyek felajánlásait is szívesen fogadja. Olyan fákat keresnek, amelyek idővel nagy lombkoronát nevelnek és természetes árnyékot biztosítanak a négylábúak számára. Az alapítvány közösségi oldalán azt írja, minden elültetett fa hozzájárul ahhoz, hogy a menhely hűvösebb, élhetőbb környezetet nyújtson az ott élő állatoknak, ezért várják a segíteni szándékozók jelentkezését. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta a rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
9: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban. Az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk. Együttesen nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
8: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. Elindult a jelentkezés a fehérvári lecsófőző vigasságra. Már lehet nevezni az idei eseményre, amely szeptember 12-én lesz. A város legnagyobb gasztronómiai programjára cégek, magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek augusztus 26-áig regisztrálhatnak, tájékoztat az FMC. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát is. Még vannak szabad férőhelyek a székesfehérvári bölcsödékben és óvodákban. A tavaszi beiratkozást követően a bölcsödékben 252 kisgyermeket vettek fel, így össze már 389-ről gondoskodnak az önkormányzati intézményekben, tájékoztat a város oldala. Az óvodákban várhatóan 672 új óvodás érkezik, szeptembertől pedig 2633-an járnak majd ezekbe az intézményekbe. A bölcsödékben jelenleg még mintegy 30, az óvodákban pedig körülbelül 150 szabad férőhely várja a családokat. A következő napokban térségünkben is igazi nyári idő várható. Több órára kisüt a nap, a délutáni hőmérséklet többnyire 30 fok körül, helyenként kevéssel a fölött alakul. A légmozgás gyenge marad, így kedvező lesz az idő a szabadtéri programokhoz és a strandoláshoz. Délutánonként elszórtan egy-egy zápor kialakulhat, de ennek kicsi az esélye. Éjszakánként továbbra is kellemesen felfrissül a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A 4 órási hírek után már robogunk is tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90,4-en. Ebben a robogásban pedig olyan előadók kísérnek el minket, akiknek dalaira mind a 90-es, mind a 2000-es években óriásiakat bulisztunk. Ilyen lesz például a Destiny's Child és a Well Hello is. Az órát pedig Rihanna kezdi már is.
7: 101.8 és 90,4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a macskaköves utakról most térjünk át a játszóteres programokra, ugyanis a Széna Egyesület a családokért idén is meghirdette a játszótérről játszótérre elnevezésű programját. Ez egészen augusztus 31-ig várja a családokat Székesfehérvárról is és a környékről is. Ennek célja a közösségépítés, a kikapcsolódás és egymás megismerésének ösztönzése. A nyár folyamán így a családok felkereshetnek különböző játszótereket, élményeiket pedig rögzíthetik, dokumentálhatják fényképekkel egy zárt közösségi csoportban. A program alapgondolata az Egyesület születéséből indult, ugyanis 30 évvel ezelőtt egy székesfehérvári játszótéren alakult ki az anyukák közössége, és született meg az az összefogás, amelyből később létrejött a Széna Egyesület. A csatlakozás után legalább 10 székesfehérvári játszóteret kell meglátogatniunk a családoknak, amíg a program tart, és mindegyikről kell fotót küldeniük a csoportba. A program keretében pedig ezen kívül 5 anyafeltöltő közösségi alkalomba is bekapcsolódhatnak a résztvevők, amely során az édesanyák támogató közegben beszélgethetnek a mindennapok kihívásairól. A programokra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei kínálatát hallgatva szeretnének kikapcsolódni. Így a folytatásban például Sophie B. Hawkins slágerére.

0: 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye miért már

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei Tó térségében is. Nem tudom, mennyire emlékszik rá, de nem is olyan régen elindult a Szent István Király Múzeum Múzeum Talks nevű programja, ami tulajdonképpen egy kerekasztal beszélgetést jelent. Ez a program pedig jövő héten folytatódik, egészen pontosan jövő héten csütörtökön. A Múzeum Talks fókuszban a kultúra vendégei most a székesfehérvári sportélet nagyágyúi lesznek, így Fidel László olimpiai ezüstérmes ötszörös világbajnok kajakozó, illetve Vörös Zsuzsanna olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok, kétszeres Európa bajnok öttusázó. De jelen lesz még Tóth Norbert kurátor és Jankovics Marcell özvegye, Rubovszki Éva is. Mert hogy a mostani alkalom fókuszában a sport áll, párhuzamosan Szent II. János pápa életművével. Ugyanis a Totus Tuus teljesen a Tiéd című kiállítás kerül szóba majd ezen a beszélgetésen, hiszen a pápa köztudottan sokat tartózkodott a természetben, túrázott, kajakozott, ez a kajak látható is a kiállításon, úgyhogy így fonódik össze ez a két téma. Jövő héten csütörtökön 16:30-kor sok szeretettel várják az érdeklődőket Székesfehérváron, a Rendház épületben, a belépés díjtalan. Életünk legjobb zenéi pedig 0-24-ben várják önt, itt a 101,8 és 90,4-en, amely listáról Pápai Joci neve sem hiányozhat, úgyhogy vele megyünk már is tovább a folytatásban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol az embertelen dal szólt az elmúlt percekben. Ezen a héten pedig, na meg a jövő héten is, és tulajdonképpen egészen augusztus közepéig embertelenül jó dallamokra táncolhatunk, hogyha Székesfehérvár belvárosában járunk. Ugyanis Táncol a nyári belváros címmel egy új programsorozat vette kezdetét, amelynek keretében számtalan tánc stílus csodálhatunk meg, sőt, ha kedvünk szottyan, ki is próbálhatjuk ezeket Székesfehérvár különböző helyszínein. Ugye volt már line dance, country táncoktatás, swing és balboa stílus, valamint Hawaii és Tahiti táncok is, mint ahogy örömtánc és szalsza is. Jövő héten pedig szintén örömtánccal folytatódik majd a program, kedden 18 órától a Városház téren. Aztán szerdán jön a szirteki tánccsoport a görög táncokkal a főutcán a múzeum előtt, 18-án pedig újra a country táncoké lesz majd a terep a Mátyás király emlékműnél. Aztán ez a tánc sorozat majd beépül a Királyi Napok programsorozatba is, Királyi Játéktér néven, akkor pedig Chilével, Burundival és Bulgáriával is találkozhatunk, illetve az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola fiataljaival is. A programokra sok szeretettel várják az érdeklődőket és azokat, akik szeretnének egy kicsit táncolni. De ezt már megteheti most is, így szombaton délután életünk legjobb zenéire, mondjuk George Michael slágerére, mert hogy jön már is az Outside.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy inci-finci szünetet. Hírezünk, időjárásozunk, de aztán ígérem, hogy jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Fehér Holló.
2: Fehér Holló, repül a tó veled, tárgyi a szárnyal, itt leszek veled.
1: Az órát pedig Armand van Haalden kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
5: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
6: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 570 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
7: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
8: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Nyári diákmunkát hirdetett a polgármesteri hivatal. Fejér nem tartozik a legelhízottabb térségek közé. Esti sebes vonat áll meg a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Nyári munka lehetőséget kínál a polgármesteri hivatal a székesfehérvári fiataloknak. A diákmunka augusztusban napi 6 órás munkaidőben zajlik. A feladatok között bútorok, irodaszerek és egyéb eszközök mozgatása, valamint az irattár rendezése is szerepel. A lehetőségre a 16 és 25 év közötti székesfehérvári lakó vagy tartózkodási helyen rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, kizárólag elektronikus úton. Az augusztusi turnusra július 15-ig várják a jelentkezéseket. A részletes feltételek és a szükséges dokumentumok Székesfehérvár város honlapján találhatók, közölte az önkormányzat. Fehérvár megye nem tartozik az ország leginkább elhízott térségei közé. Erről beszéltek az Endokapszula Centrum életmód orvoslás előadás sorozatának első rendezvényén, amelyet a Székesfehérvári Gazdaságházában tartottak. Az ingyenes előadás középpontjában a túlsúly, mint krónikus betegség, annak okai, valamint a korszerű kezelési lehetőségek álltak. Modercsi László gasztroenterológus, belgyógyás specialista, címzetes egyetemi docens, az anyagcsere és az egészség kapcsolatáról, valamint annak szerepéről beszélt a civilizációs betegségek és az öregedés folyamatában, írja a Város oldala. Az előadás sorozata tervek szerint a következő hónapokban is folytatódik. A szakemberek 4 hetente várják az érdeklődőket a gazdaságházába. Elindult a jelentkezés a fehérvári lecsófőző vigasságra. Már lehet nevezni az idei eseményre, amely szeptember 12-én lesz. A város legnagyobb gasztronómiai programjára cégek, magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek augusztus 26-áig regisztrálhatnak, tájékoztat az FMC. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát is. Az esemény részletei a fehérvári program honlapján érhetők el. Több velencei tavi állomáson is megáll egy esti sebes vonat. Hétvégén és ünnepnapokon augusztus 30-áig a Balatonfüredről Budapest délibe közlekedő járat a Gárdony-Gárdonyban, Velencefürdőn és Velencén is megáll, tájékoztat a vasúttársaság. A menetrendi változás célja, hogy könnyebb legyen a késő esti eljutás Budapest felé. A következő napokban térségünkben is igazi nyári idő várható. Több órára kisüt a nap, a délutáni hőmérséklet többnyire 30 fok körül, helyenként kevéssel a fölött alakul. A légmozgás gyenge marad, így kedvező lesz az idő a szabadtéri programokhoz és a strandoláshoz. Délutánonként elszórtan egy-egy zápor kialakulhat, de ennek kicsi az esélye. Éjszakánként továbbra is kellemesen felfrissül a levegő.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az 5 órási hírek után már folytatódik is a pörgés itt a 108 és 90,4-en. Remélem, hogy fantasztikusan telik a szombat délutánja, és éppen kikapcsolódik valahol. Bulizik, pihenget, relaxál, teljesen mindegy, de ha még munkában van, én akkor is itt vagyok önnel. Na meg életünk legjobb zené is, úgyhogy már is kezd várma a fahádám.
11: 108 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Rácz Gergőtől szólt a valami az elmúlt percekben. Annak érdekében pedig, hogy ne történjen semmi a fesztiválok ideje alatt, ennek érdekében a Fejér-Vár megyei rendőrség egy csomó hasznos infót osztott meg a közösségi oldalán, hiszen nemrég ért véget a fehérvári zenei napok, de már is itt van egy újabb fesztivál, az EFOT, az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója. Itt vannak, akik csak egy-egy napra érkeznek, de vannak kempingezők is, akik a egész rendezvényen maradnak. Éppen ezért a bűnmegelőzési szakemberek azt tanácsolják a fesztiválozóknak, hogy mindig tartsák maguknál értékeiket, vagy pedig zárják azt jól el, biztonságosan. Figyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre, pláne hogyha nagyon meleg van. Hogyha társasággal érkeznénk, akkor beszéljük meg előre a találkozási pontokat, arra az esetre, hogyha elszakadnánk egymástól, akkor mindig legyen az, hogy 5 órakor itt és itt találkozunk, vagy 6 órakor, vagy teljesen mindegy, csak legyenek fix pontok. Ismeretlentől ne fogadjunk el sem ételt, sem italt, és ne hagyjuk felügyelet nélkül a saját poharunkat sem. Azt remélem mondani sem kell, hogy ne fogyasszunk alkoholt, hogyha vezetünk, és hogyha segítségre van szükségünk, akkor forduljunk a rendőrség munkatársaihoz, akik mind a fesztiválokon is ott vannak, mind pedig az utakon is, és folyamatosan figyelnek a biztonságra. Mi pedig itt a Besten folyamatosan figyelünk arra, hogy önnek nagyon-nagyon jó kedve legyen, ebben pedig a 90-es és 2000-es évek legjobb zenéi segítenek nekünk. Például a folytatásban a Kialap slágere, amivel már is robogunk tovább itt a Besten.

0: 101,9 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Bár a mai nappal elstartolt a felkészülés a királyi napok programsorozatra Székesfehérváron, ugye az óriás bábos sétával a Királyok a belvárosban programmal, de közben már fejben készülhetünk a Lecsó Fesztiválra is, ugye előbbi augusztus 14-én startol, utóbbi pedig majd szeptemberben. Szerte Fehérvár megyéből érkeznek majd lelkes családok, ismerősök, főzőcsapatok, munkatársak, és ragadnak fakanalat, hogy a legfinomabb lecsót készítsék el. Az idei lesz már a 21. a vigasságok sorában, amelynek végén kiderül majd, hogy ki lesz az idei év lecsó királya. De új gazdára talál majd a Sipi emlékkupa is, és a zsűri is átad majd egy külön díjat. Viszont fontos változás, hogy új helyen lesz idén a színpad, a Zicsi Liget Mátyás király körút felőli végében. A jelentkezés előtt ezért érdemes lesz böngészni a térképet, figyelve a változásokat. Az autósoknak pedig a lezárásokra kell majd figyelni, tehát szeptember 12-én szombaton. A főző terület a Dózsa György út, Zicsi Liget, Szegfügyula utca, Ányospár utca, Benyák Bernát utca, Ősz utca, Várkörút által határolt területre esik majd. Sok szeretettel várják az érdeklődőket. Na de én nem csak a szeptemberi közlekedésre hívnám fel az ön figyelmét, hanem így a július 11-eire is, úgyhogy kíváncsi lennék arra, hogy mi újság van most így szombaton délután Székesfehérvár és a Velencei tó térségében. Dobjon egy üzit, hogyha bármi furcsaságot tapasztal. 0623 555 525 ez az SMS és Viber számunk. És akkor a térségből most ugorjunk el Londonba a folytatásban, méghozzá a Bermuda jóvoltából.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

98,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol egy nagyon romantikus, nagyon szerelmes dal szólt az elmúlt percekben. Ez volt Sarah Connor és a From Sarah With Love. Ezután pedig én óriási szeretettel elköszönök mára, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ami pedig azt jelenti, hogy érkezik DJ Biki, és indul vele 18 órától a Best FM Night Shift. Így most Ákos a Tükör című dalával mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök. Remélem, hogy velem tölti majd a vasárnapi Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallotta, további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új vámszabályok továbbra is bátran rendel a magyar. Sok a veszélyes töltő, biztos helyről vásároljanak. A Lucernásban találták meg a rendőrgázolót. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Az első 9 napban több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett az országba. Rosszul vizsgáztak az USB töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél. Azt javasoljuk, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-kelet üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
1: Megtalálták a tolnai rendőrgázolót. Csikós-Töttős határában a Lucernásban bújt el a 43 éves helyi férfi. Csütörtök este gázolt el egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd elszáguldott. Hajtóvadászat indult utána, még 500 000 forintos nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség. A keresésben három megye járőrei mellett a készenléti rendőrség, polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek is közreműködtek. Kutyákat és drónokat is bevetettek az akcióban. Módosítani kellett a Kékszalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi a Magyar Vitorlás Szövetség, különben a mezőny mintegy tizede egyszerűen nem tudna elindulni. A vitorlás verseny résztvevői július 30-án reggel startolnak majd Balatonfüredről. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Északkeleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

további Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni, azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én korábbi mixeimet

És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a ráeső 60 perces etapot, utána szombat névén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája, itt neveztetem a

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre kevesebb magyar spórol az utasbiztosításon, aszály csapadék hiány, kritikus helyzetben a tatai öregtó. Szép nyári idővel köszön el a hét. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény módosítását, Sulyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz azt aláírni. Erre emlékeztetett közösségi oldalán a kormányfő. Ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá Magyar Péter. A módosítás szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Nem érdemes spórolni az utasbiztosításon, számos kellemetlenségtől és extra költségtől megóvhatja a nyaralókat, utazókat külföldön. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat az ügyfelek. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: Kritikus helyzetben a tatai öregtó, a tartós aszály és a csapadék hiány miatt 170 cm-nél áll a vízmérce, 2003-ban volt ilyen legutóbb. Ráadásul a meleg szeles idő naponta 1-2 centivel tovább apaszthatja a tavat, ami mintegy 20 millió liter vízveszteséget jelenthet. Az átaléren keresztül ugyan érkezik némi utánpótlás, ez azonban nem segít sokat. Tiltó listára kerül a mesterséges intelligencia a norvég általános iskolákban. Az augusztus végén kezdődő tanévtől nem használhatják az MI-t a diákok az elsőtől a 7. évfolyamig, ugyanis az a legfontosabb, mondják, hogy megtanuljanak írni, olvasni, számolni, logikusan gondolkodni és közérthetően beszélni. A mesterséges intelligencia használata pedig azzal a veszéllyel is járhat, hogy a gyerekek kihagynak bizonyos fontos lépéseket a fejlődésükben. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Észak-keleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Nem azt mondom, hogy méltatlanul alulértékelt ez a dal, de hogy szerintem mehetett volna akkor át erről az első nagy lemezről, mint a Killing Me Softly meg a Ready or Not, nem?
4: Sőt.
3: Szerintem az egyik legjobb dal egyébként.
4: Így van.
3: A The Score című nagy lemez. Ugye szoktuk csinálni ezt a Lauer Christiannel, és ilyen visszamenőleges lemezajánló. Hogyha valakinek 30 évvel ezelőtt elkerülte volna a figyelmét, akkor most mondjuk, jó? Tehát, hogy a Fugees első album a The Score, amiről tényleg az egyik legjobb kis lemezzel kezd ma Slim Fit Hip-Hop, és R&B még egy órán keresztül, úgyhogy jön az Ullalala. Szevasz, Szabikám, nyomja.
4: Fugee, hello, hello!

0: Mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nálunk itt van Janet Jackson, ellentétben a Michael című filmmel, amiben nem volt benne.
2: Amiben nem volt, teljesen
1: saját
2: kimaradt.
1: Saját kérésére egyébként, képzeld el. Átlag az volt, hogy olvasta a forgatókönyvét, és azt mondta, hogy ő ugye ebben a formában nem szeretne benne lenni. Nem tudom, mert mondtad ugye, hogy láttad.
2: Így van.
1: Lett volna egyébként, de kell, vagy hiányzott a történetből?
2: Neked határozottan hiányzott amúgy.
1: De hogy volt ő abban? Mert ugye ezt is mondtad, hogy hát, hogy félbevágták, igen, a Bad turnék csinálták, igen, meg ugye ezt a filmet?
2: Az utolsó Jacksons turnék csinálták meg, és azzal van vége, ugye, hogy bejelenti Michael, hogy a testvéreivel utoljára lép föl. Aha. És ott van vége a filmnek.
1: Na, mert hát, hogy utána volt talán az, hogy a Janetnek is fölfutott a karrierje, de
2: a családban sem jelenik meg Janet. Tehát, hogy semmilyen formátumban nincs benne a filmben. Tehát a másik testvére, aki most nem jut eszembe, mint lány testvére, ő benne
1: Latoya.
2: Van. Így van, és Janetről egy szó nem esik.
1: Jó, de hát tudod, hát van ez a városi legenda, hogy a Latoya az igazából a Michael Jackson volt. Ez tényleg volt, ezt évekig mondták, ugye, mert hogy ugyanaz a szabású orr, és hogy ők sose voltak egyszerre egy képen, és ment ez az urban legend, hogy a Latoya az igazából a Michael Jackson, csak hogy néha egy...
2: Nem szeretnék ezen tovább gondolkozni.
1: Na, jó volt egyébként a film?
2: Hogy nagyon jó a film, ügyes a srác, aki játsza.
1: Hát mégiscsak az unokaöccse, ugye?
2: Igen, és amúgy meg tök jó. Igazából tök pozitív színben tünteti fel, mennyire szeret az állatokat, az embereket, hogy a beteg gyerekeket, amikor meglátogatta a kórházban, hogy mennyire karitatív volt. Ez nekem nagyon pozitívan jött le a film.
1: Hát állítólag a második részhez, ott már belemegy a kényesebb dolgokba.
2: Legyen így, legyen így. Na. Meg legyen

you so much right now. Életünk legjobb.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Hát 20 évvel ezelőtt valószínűleg ő még most is rottyon lenne. Most már azért így, hogy hétfőn töltötte be az 51-et a 50 Cent szete, most már azért nem tol ilyen egyhetes szülinapi bulikat.
3: De amúgy meg igazából így is rottyon van, csak másik szempontból.
2: Mármint hogy?
3: Anyagilag. Mármint a másik véglet.
2: Ja, tehát, hogy tele van, úgy érted.
3: Így.
2: Jó, nem, én arra gondoltam, hogy szerintem, amikor 20 évvel ezelőtt, amikor ezt a Get Rich or Die Tryint megcsinált, akkor valószínűleg szerintem ilyen egyhetes szülinapi bulikat ő simán.
3: És simán. Összejött a Get Rich.
2: Igen, hát és mások próbálták meg tryin őt dájolni, de
3: igen.
2: Jú, most mint egy ilyen nagyon rossz, ilyen 20 éves ilyen TikTok rapper, nem? Amikor angol szavakat fűzünk bele a magyar mondatba, borzasztó. Na, Szabikám, egy szép adag elérhetőséget.
3: www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com/d és limfit.hu.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Arról akarsz beszélni, hogy csütörtökön nem voltál ott a Mobb Deep-en?
3: Nem szeretnék.
2: Jó, okay. Jó, akkor beszéljünk arról, hogy jövő szombaton találkozunk megint, jó?
3: Jó!
2: Ennek a mai 60 percnek a végére értünk.
3: Köszönöm,
2: köszönjük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szabad strandok, fontos figyelmeztetés a szülőknek, esküdtettek a honvédség új altisztjei. Egyre kínzóbb a munkaerőhiány az informatikai ágazatban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen strandoljunk, és ne távolodjunk el a parttól. Részletek Illés Zoltán vízimentőtől.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül a vízbe. Ha baj van, nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére. A szülő, mire bemegy a vízbe, és sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Akár 3 fokkal is nőhet az évszázad közepére, végére itthon a középhőmérséklet. Ezt jövendőlik a meteorológusok. Számos előrejelzési modell létezik, de abban mind egyetért, hogy száraz perzselő nyarakra kell készüljünk. Ugyanakkor a telek valamivel csapadékosabbak lehetnek. A nagyobb városokban különösen megugrik a folytatásban a forró napok száma. Budapesten és Szegeden például az év egynegyedében kell majd küzdeni a hőguta ellen. Altiszteket avatott délelőtt a Magyar Honvédség a budapesti Hősök terén. Minden eddiginél többen csaknem 500-an tettek ünnepélyes esküt. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, az altisztek jelentik a honvédség gerincét. Ez az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás. A hadsereg akkor sikeres, ha ők jól végzik munkájukat. Élénkült a kereslet a munkaerőpiacon, országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett álláshelyek száma a második negyed évben, a tavalyi azonos időszakhoz képest. Ugyanakkor most kevesebben váltanának, mint korábban, ez derült ki az egyik állásközvetítő összesítéséből. Beszámolójukból arra lehet következtetni, hogy idén nem pörög a vendéglátás, és úgy általában az idegenforgalom 44%-kal visszaesett a munkaerőkereslet. Ugyanakkor csak nem kétszer annyi álláshely töltetlen most az egészségügyben és a gyógyszeriparban, valamint az IT-szektorban, mint tavaly. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Észak-keleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombattól, úgyhogy én nem is húzom az időt, hanem már indítom is, kérem szépen a kosit, ez pedig a catch, na gyerünk!
3: Ez a Night Shift, a

Jazz FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egyszerűen nem lehet eleget hangsúlyozni, hogyha útra kelünk, főleg akkor, amikor jó idő van, és mondjuk Budapestről a Balaton felé, akkor mindenféleképpen tájékozódjunk arról, hogy hogy áll az M7-es, van-e nálunk elég víz, tele van tankolva az autónk műszaki állapotáról, és a többi, és a többi, és a többi. Mert nem biztos, hogy velünk történik probléma, de egy pár órás dugó nagyon nem finom, hogyha mondjuk fogyóban van az üzemanyag, na meg víz sincs nálunk, úgyhogy tessék odafigyelni, na meg persze tessék minket hallgatni, hiszen most jön a TSI, ez a Border Force.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Azoknak fogok most kedvezni, akik még úton vannak, hiszen egy olyan dal következik, amivel nagyjából az egész világból ki tudunk vezetni. Ez az Artful Dodger Romina Johnsonnak kiegészülve, Moving Too Fast, most itt a Best FM-en.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Tessék elképzelni, hogy Jennifer Lopez rájött arra, hogy ő nagyon, de nagyon szeret szingli lenni. Mondjuk muszáj volt ezt megszokja, hiszen általában nem jönnek össze neki a kapcsolatok, pedig én nagyon, de nagyon szurkolok neki, és hogyha esetleg egyszer megunná a keresést, én itt vagyok, J-Lo, de tényleg rám mindig számíthatsz, a Bikire. Na, jön a Love Don't Cost a Thing!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, sajnos a sors nagyon korán elvette tőlünk, pedig elképesztő tehetség volt, és ilyen rövid idő alatt is maradandót alkotott. Hát mi lett volna akkor, hogyha több ideje van itt a földön? Ő Tupac, jön a California Love.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az új vámszabályok dacára is pörögnek a rendelések. A Lucernásban bujkált a tolnai rendőrgázoló. Olaszország romokban még 2 hétig tart a hőhullám.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Az első 9 napban több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett az országba. Rosszul vizsgáztak az USB töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél. Azt javasoljuk, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, és a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
1: Megtalálták a tolnai rendőrgázolót. Csikós-Töttős határában a Lucernásban bújt el a 43 éves helyi férfi. Csütörtök este gázolt el egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd elszáguldott. Hajtóvadászat indult utána, még 500 000 forintos nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség. A keresésben 3 megye járőrei mellett a készenléti rendőrség, polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek is közreműködtek. Kutyákat és drónokat is bevetettek az akcióban. Tovább tombol a hőség Olaszországban, Firenzében és Perugiában a legmagasabb vörös riasztás érvényes, több városban másodfokú a hőségriadó, néhol 40 fok feletti csúcsokat mérnek már napok óta. Az előrejelzések letaglózóak, az idei nyár harmadik hőhulláma további 2 hétig tarthat még Olaszországban. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Északkeleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, és nagyon, de nagyon remélem, hogy itt vagytok, hogy elbúcsúzzunk a szombattól. Ezt az órát Madonna kezdi, ez kérem szépen a Music.
4: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Best FM. Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egyszer egy interjúban megkérdezték Steven Tylertől, hogy mennyi pénzt keresett így a karrierje csúcsán. Erről azt mondta, hogy milliókat, persze dollárban. És megkérdezték utána, hogy mi lett azzal a pénzzel. Hát azt mondta, hogy valahol elnyerte a szervezete. Szerintem, aki ismeri nagyjából az élettörténetét, tudja, hogy miről van szó. Aki pedig nem, hát az nézen utána. Most viszont nálunk jön az Aerosmith, ez az Amazing.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevés ember képes rá a világon, hogy egy darab ilyen kis gitárral vagy ukulelével kiáll emberek tízezrei elé, és azokat úgy szórakoztatja, mint hogyha egy egész óriás ilyen nagy zenekaros koncert lenne. Hát ő Ed Sheeran. Tőle pedig jön most a Shivers.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk az a dal, amihez annó megcsinálták a világ legforróbb, valaha volt legforróbb videóklipjét. Négy gyönyörű szép nő, Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink, és hát eléggé forró, viszont hiányos öltözetben voltak a vásznon. Hogy miről beszélek? Hát persze, hogy a Lady Marmaladról.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Most így kevésen 10 óra előtt szerintem még befér egy hang, akit sajnos elvitt a fény és a csillogás egy nagyon rossz irányba. Ő Whitney Houston, jön tőle az I'm Your Baby Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újabb fontos bejelentés az iskolakezdési támogatásról. Egyre kevesebb magyar spórol az utasbiztosításon. Nem sci-fi, életet menthet a sejtek megfiatalítása. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskolakezdési támogatás, ám az államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztráltak egyedülállóként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hozzátette, aki ezt nem tette meg, még léphet a neten, az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán egyaránt benyújtható a változás bejelentési kérelem. Nem érdemes spórolni az utasbiztosításon, számos kellemetlenségtől és extra költségtől megóvhatja a nyaralókat, utazókat külföldön. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat az ügyfelek. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: Kritikus helyzetben a tatai öregtó, a tartós aszály és a csapadék hiány miatt 170 cm-nél áll a vízmérce, 2003-ban volt ilyen legutóbb. Ráadásul a meleg szeles idő naponta 1-2 centivel tovább apaszthatja a tavat, ami mintegy 20 millió liter vízveszteséget jelenthet. Az átaléren keresztül ugyan érkezik némi utánpótlás, ez azonban nem segít sokat. Indul az évtized kísérlete, a károsodott sejtek megfiatalításával, újraprogramozásával mentenék meg zöldhályokban szenvedő betegek látását az Egyesült Államokban, Bostonban. A tervek szerint egyelőre 12-en vesznek részt a génterápiás kezelésben. Most alkalmazzák majd először embereken ezt a beavatkozást, amely eléggé rizikós. A kísérletet finanszírozó cég jelezte, nagyon drága eljárásról van szó, így ha sikerre járnak, akkor sem lesz villámgyorsan tömegek számára elérhető a terápia. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Észak-keleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodás szombat estétek. Az első fél időnek vége, a csapatok felfrissültek, úgyhogy jöhet a második két óra, telepakolva jobbnál jobb zenékkel. Danny Minogue kezdi ezt az órát, ez az I Begin to Wonder.
3: Ez a Night Shift.

0: tudom, hogy a
1: Bestefem a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán, mint például én is. Na vágjunk is bele, holnap Izabella és Dalma névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Eleonórákat, az Ernőket, a Félixeket, a Gerzsonokat és a Nórákat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap reggel valamilyen formában SMS vagy telefon, köszönj szépen fel, és ennyi. Mivel megyünk tovább a folytatásban? Na nézzük csak, jön Coolio és a Too Hot!

0: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most jöjjön egy kis jó tanács tőlem, így az élethez, az életnek a viseléséhez. Ha bármibe belekezdünk, semmit sem szabad elkapkodni, mindenféleképpen hagyjunk neki időt, gondoljuk át, és szépen lassan, ahogy a német mondja, langsam spazieren, úgy kell véghez vinni, és akkor jól sikerül. És ezt támasztja alá a következő dal is, ami nem más, mint Morcsiba, és a Rome wasn't built in a day. Mennyi?
1: You

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dallal szerette volna leróni tiszteletét az énekesnőnk az ő latin felmenői előtt. Bár mondjuk nem tudom, hogy kinek van meg így Jerry Halliwellnek a képe így az arc előtt, hogyha benne latin vért találunk, akkor az tényleg egy nagy kihívás és egy nagy, de nagy eredmény. Mindegy is, jön a Mi Chico Latino!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, így este 11 óra előtt egy kis fejbiccent, és nagyon jót fog tenni mindenkinek. És ehhez hozom most a Nightcrawlers, hiszen jön a Push the Feeling On.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodás szombat éjszakátok. 11 óra elmúlt, úgyhogy már nyugodtan lehet az éjszakát mondani, 1 óra van hátra, de nyugi, tele van pakolva jobbnál jobb zenékkel. A szeptember kezd most nálunk, ez a Cry For You.
1: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, holnap reggel 20 fokra ébredünk, és 29 lesz napközben, az nagyon jó. Tessék vigyázni, mert nagyon erős lesz az UV-sugárzás, meg az is biztos, hogy mindenki elindul a Balaton felé, úgyhogy az utakon is nagyon, de nagyon tessék vigyázni. Azt meg ugye nem kell említenem, hogy érdemes ilyenkor is, meg akkor is a Best FM-et hallgatni. Enli, two times, ezzel megyünk tovább.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: All right.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én úgy vagyok vele, hogy nincs jó éjszaka egy nagyon komoly rockdal nélkül, úgyhogy én ezt most pótolom is. Kérem szépen, érkezik most nálunk a Kings of Leon és a You Somebody. Egy érzelmes, mégis pörgős dal. Úgyhogy tessék odafigyelni, és persze tessék meghallgatni.

0: Salsa.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország. Na kérem szépen, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne végigörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig Taylor Swift-tel megyünk tovább. Jön a You Belong With Me. Már lassan összeakad a nyelvem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, jó pihenést vagy jó bulit. Teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és holnap este 8-kor jövök vissza. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen